0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 2-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: A horvát kormány hétfőn új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról. A benzin, a gázolaj, a gékdízel és a cseppfolyós gáz ára is csökkent. Az új árak 2-től 2 hétig lesznek érvényben. A kabinet döntése értelmében június 2-ától a benzin literenkénti ára 3 centtel, 1,61 euróra, a gázolajé pedig 5 centtel, ugyancsak 1,61 euróra csökkent. A mezőgazdaságban használt kék dízel literenkénti ára 6 centtel, 1,09 euróra mérséklődött. Csökkent a cseppfolyós gáz ára is, a tartályos gáz kilogramonként 9 centtel, 1,35 euróra, a palackos gázé pedig ugyancsak 9 centtel, 1,93 euróra mérséklődött. A kabinet hangsúlyozta, beavatkozások nélkül az üzemanyagárak továbbra is magasabbak lennének. Számításaik szerint a benzin literenkénti ára 1,78 euró, a gázolajé 1,82 euró, a kék dízelé pedig 1,16 euró lenne. Az árakat továbbra is a fosszilis üzemanyagok előző 2 hetes alapára alapján számítják ki, meghatározott kereskedelmi áréssel. A horvát meteorológiai szolgálat legfrissebb szezonális előrejelzése szerint Horvátországban az idei nyár is az átlagosnál melegebb lesz. A hőmérséklet várhatóan meghaladja az 1991 és 2020 közötti sok éves átlagot, miközben a csapadék mennyisége kevesebbnek ígérkezik a megszokottnál. A júniusra, júliusra és augusztusra vonatkozó prognózis az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ modelljeire épül. A meteorológusok szerint mindhárom nyári hónap melegebb lesz az átlagnál. A legerősebb anomália júliusban várható, amikor a hőmérséklet jelentősen meghaladhatja a sok éves átlagot. A hőhullámok kialakulásának valószínűsége kifejezetten magas. Ezek pontos időzítését, időtartamát és földrajzi kiterjedését azonban szezonális léptékben nem lehet előrejelezni. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy rövid ideig tartó hűvösebb periódusok is előfordulhatnak. Az átvonuló frontokhoz kötődő hidegbetörések átmenetileg az átlag közelébe, vagy akár az alá is csökkenthetik a hőmérsékletet. A csapadék előrejelzés a folyamatok összetettsége miatt jóval bizonytalanabb, mint a hőmérsékleti prognózis. A modell számítások szerint Horvátország nagy részén az átlagosnál kevesebb eső várható, a legnagyobb csapadék hiány pedig júliusban valószínűsíthető. Júniusban ugyanakkor egyes területeken az átlaghoz közeli, sőt, helyenként azt meghaladó csapadék is hullhat. A szolgálat kiemelte, hogy a nyári csapadék eloszlása jellemzően nagyon egyenletlen. Ezt a záporok és zivatarok konvektív jellege, a domborzat, a tenger közele, valamint a tengervíz hőmérsékletének lokális hatásai okozzák. Emiatt előfordulhat, hogy egyes helyeken egyetlen intenzív zivatar során heti vagy akár havi átlagnak megfelelő csapadék is lezúdul.
2: A Dörömb gyermekszínjátszó csoport a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban alakult, és immár Kárpát-medence szerte sikeresen szerepel is. Az elmúlt időszakban 2-szer szerepeltek Magyarországon, és 1-szer a szerbiai Vajdaságban, ahonnan ezüst és bronz minősítésekkel tértek haza. Az idei tanévben sok új taggal bővült a csapat, így szinte társulattá váltak a dörömbösök. Az utolsó idei nagy szereplés azonban még vissza van a Branka Mihályevics gyermekszínházban, ahol a hazai közönségnek is bemutatkoznak. A gyermekszínjátszó csoport vezetője Szántóni Ferenci Nikolett.
3: Dörömb gyermekszínjátszó csoporttal idén is aktívan dolgoztunk. Sok új tagja is van a csoportnak, ennek ellenére idén is sikerült 2 előadást színpadra állítanunk. Az elsőt, a Jávorfácskát Pécsen mérettettük meg a Vörös Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei fordulóján. Itt a gyerekek egy ezüst minősítésben részesültek. A másikat, az Euridiké című előadásunkat pedig részben Bács-Fekete-hegyen, a Bács-Fekete-hegyi gyermekszínjátszó műhely találkozón mutattuk be, ahol bronz minősítést érdemelt ez az előadás, illetve Lánycsókon a 22. regionális gyermekszínjátszó fesztiválon voltunk ugyanezzel az előadással, itt pedig egy ezüst minősítést hoztunk el. Vajdaságban is voltunk már, talán 6 éve először. Tavaly nem voltunk, mert nem sikerült a belpolitikai helyzet miatt megtartaniuk a találkozót. 2 évvel ezelőtt pedig nekünk volt egy időpont egyeztetési nehézségünk, és ezért nem mentünk, de az azt megelőző években már többször volt alkalmunk a Bács-Fekete-hegyi találkozó részt venni, ami tényleg Kárpát-medence szinten a legmagasabb színvonalt képviselő ilyen rendezvény. Részben a gyerekelőadások minőségét tekintve tényleg páratlan előadásokat láthatunk. Másrészt meg egy olyan szakma és egymás szeretet van jelen, amit nem tud az ember nem érezni, amikor ott van. Tehát amikor tényleg őszintén tudnak a gyerekek egymás sikereinek, egymás előadásának örülni, amikor nem az az elsődleges, hogy mikor megyünk már haza, hanem hogy ott van egy ilyen tényleg közösségi lét az előadások szüneteiben, hogy este még együtt színpadra megy a jelenlévő összes gyerek, hogy közösen eszünk, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon erős szeretett közösség él ott ebben a csoportban, és elképesztően megtisztelő, hogy évről évre meghívnak bennünket is, hogy vegyünk részt ebben a nagybetűs találkozóban, igazi találkozón.
4: Mennyiben változott a csapatnak az összetétele, hogy mondod, hogy vannak új tagok is, és hogy milyen így együtt dolgozni velük?
3: Az iskolás csapatoknak mindig az a varázsa, hogy ez gyerekek felnőnek, bármennyire is néha nem szeretnénk, és a kicsikből kicsit nagyobbak, a kicsit nagyobbakból meg még nagyobbak lesznek. Úgyhogy ez a körülbelül felsős korosztály, akivel dolgozunk, ez is egy aktív változáson megy át minden évben. Ez néha kicsit nagyobb, néha kicsit kisebb létszámváltozást jelent. Idén ez egy nagy-nagy létszámváltozást hozott, gyakorlatilag a csapat több mint fele. A színpadon most debütáló diákokból áll. Elképesztően izgalmas volt számomra, részben, mert már nagyon régen volt, hogy ilyen nagyon sok új tagunk volt, tehát általában hogy 1-2-3 új diák van, akit azért a többiek beszoktatnak. De hogy gyakorlatilag teljesen új csapat van, ezért ez már tényleg emlékeimben kellett keresni ennek a feladatkörét, meg tapasztalatait. Elképesztően tehetségesek az új és friss arcaink. Nagyon-nagyon izgalmas ötleteik vannak, én nagyon-nagyon élveztem velük dolgozni. Szóval ez szerintem egy nagyon rövid időn belül egy nagyon-nagyon ütős banda lesz. A nagyok meg nagyon sok szeretettel terelgetik őket, és ezt is igazából jó látni. A nyáron van lehetőségünk a Pomeri Salamon király ifjúsági központban tölteni egy kis időt, ahogy minden évben idén is lesz egy szakértő vendégünk. Most idén egy vajdasági fiatal színész és drámapedagógus fog a gyerekeknek foglalkozásokat tartani. Úgyhogy ez egy ilyen erős, tréningezős rész, szóval, hogy színházi gyakorlatokban jártasodunk ilyenkor ezeken a napokon, amellett persze, hogy pihenünk is. Az évadunk vagy a próbafolyamatok októberben szoktak indulni, ez várhatóan a következő tanévben is így lesz, és nagyon nagy erőkkel fogunk belevágni az új előadásokba. Természetesen ötleteim már vannak, de a gyerekeknél ugye ennek a növekedésnek az a varázsa, hogy ami most a fejemben van, az valószínűleg nagyon-nagyon messze van attól, hogy kikkel fogok találkozni októberben, addig ők még nagyon nagyot fognak nőni, úgyhogy azért megpróbálom nem beleringatni magam a jelenleg kialakuló ötletekbe, hanem hagyni, hogy tényleg ők felszabadultan alkossanak, ahogy idén is ez volt, és páratlan eredmények születtek ebből a működésből. Az idei tanévben még egy nagyon fontos esemény áll előttünk. Minden évben most már idén negyedszerre megtartjuk a horvátországi gyermekszínjátszó találkozót. Erre idén is sor kerül. Június 8-án az Eszéki Gyermekszínházban fogunk találkozni, és úgy néz ki, hogy az eddigi legnagyobb találkozóval a Dörömbösökön kívül a Vörösmarty iskola, a Laskai iskola, sőt az Ágrábi magyar tagozat is részt vesz ezen a találkozón.
5: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.